Jehoshaphat ekaye se moma anyotufuo ne nyenyim na nyuma awutu yeni se bundi nyame aye na ne humobwo et